0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál Sebestyén Áron
2: és Bányi Kriszta köszönti Önöket.
1: Ma esti hírmagazinunkban elsőként a Bécsi Kollégium Hungarikumról hallhatnak, hiszen az intézményt 3 éve vezeti ismét Méhes Márton, és ennek kapcsán kérdeztük tapasztalatairól, valamint jövőbeli feladatairól. De ezt követően szó lesz a hőség mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról, és még egy kis zenei ajánlóval is készültünk Önöknek. Ma este ugyanis újra jelentkezik a Muzik Mozaik itt a Rádió Burgenlandon. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Három éve vezeti ismét a Bécsi Kollégium Hungarikumot Méhes Márton. Az igazgató 2023-ban tért vissza az intézetbe, ahol korábban 2010 és 2015 között már dolgozott. A megbízatás harmadik negyedében az elmúlt időszak eredményeiről, a magyar-osztrák kulturális kapcsolatok lehetőségeiről és az intézet jövőbeli feladatairól kérdezte Weber Katalin kolléganőnk, Méhes Mártont.
3: Sejtettem, hogy a 2010-15-ös időszakhoz képest nyilván lesznek ismerős dolgok, hát nyilván az épület, a programok jellege, sok partner is megvolt még a korábbi programok kapcsán, de igazából azt is sejtettem, hogy nagyon sok minden más lesz, hiszen a munkatársak például gyakorlatilag majdnem teljesen kicserélődtek, meg az is, hogy közben felnőtt egy másik generáció, az is teljesen megváltozott közben, hogy jóval több magyar van például Ausztriában, mint annak idején. Nyilván akkor is voltak, de itt volt, végbe ment egy generációváltás is, mondjuk az általam egyébként ismert magyar szervezetek körében. Plusz hozzájött egy csomó új ember, egy csomó fiatal család, és így tovább. Ezek azért jelentős különbségek például. Azt gondoltam, hogy semmiképp sem lesz ez unalmas számomra, épp ellenkezőleg. És hogy van is mit tenni, mert ugye az osztrák-magyar kulturális kapcsolatokban meg egy nagyon nagy potenciált láttam mindig is. Ami nekem nagyon pozitív volt az elmúlt 3 évben, hogy gyakorlatilag a magyar kulturális és tudományos élet és egy picit a közélet néhány olyan nagy ágyúját, olyan igazán ismert, sőt részben világhírű szereplőjét sikerült elhozni konkrétan a Kollégium Hungarikumba például, akikkel talán korábban így nem számolhattunk volna, és most valami szerencsés konstellációnak köszönhetően több ilyen ember is megfordult nálunk. Tehát sosem gondoltam volna, hogy fogok személyesen találkozni Rubik Ernővel, ugye az ő 80. születésnapja és a Kocka 50. évfordulója kapcsán a MAK-kal, az Osztrák Iparművészeti Múzeummal volt egy nagyon komoly egésznapos program, de ugyanígy mondjuk a Karikó Katalin látogatás, hogy egy még aránylag friss Nobel-díjas ide eljön, hogy osztrák fiatalokkal találkozzon, hogy most nemrégiben, ugye gyakorlatilag mennyi, másfél hónapja, ha jól számolok, volt itt Kapu Tibor és az ő űrhajós kollégája, hogy szintén így fiatalokkal, osztrák és magyar gimnazistákkal, egyetemistákkal találkozzanak és beszélgessenek, hogy itt volt Szabó István filmrendező 2023-ban télen, és az ő 85. születésnapját itt is megünnepelhettük, hogy az Enyedi Ildikó új filmjének az osztrák premierjét közösen szervezhettük a Filmkaszino mozival, hogy a Viski András nagyon sikeres könyvének az szintén osztrák bemutatóját mi szervezhettük meg a Buchwin könyvásár keretében tavaly. Tehát ezek olyan nagy élmények voltak számomra személy szerint is. Számomra aztán az utóbbi időben nagyon-nagyon kellemes élmény az, hogy micsoda remek ösztöndíjasok jönnek ide. Hát fantasztikus kutatásokat végeznek, nagyon-nagyon izgalmas személyiségek, ösztöndíjak nélkül, kutatások nélkül, egész Magyarország elitje, a tudományos élete, a régió kultúrája, öröksége kérdőjeleződne meg, illetve nem maradna fenn, hogyha nem lennének ilyen lehetőségek.
2: Mennyire érzed magad diplomatának? Mennyire diplomata egy kultúrmenedzser?
3: Hú, ez nagyon jó kérdés, mert én azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon jó határeset mi nálunk. Az biztos, hogy szerintem ezekben a pozíciókban a kulturális élet mélyebb ismerete nélkül, kulturális kapcsolatrendszer nélkül, méghozzá mindkét országban azért nehéz érvényesülni, illetve fordítva mondom inkább, akinek ez megvan, az nagy előnnyel indul, és tényleg el tudja érni azt itt Ausztriában, hogy a komoly intézményekkel, fesztiválokkal együtt tudjon működni, hogy oda magyar fellépőket, művészeket, kreatív embereket bejuttassunk, és fellépési lehetőséghez juttassunk, vagy hogy tényleg akár azt előre tudjuk mozdítani, hogy több együttműködés jöjjön létre az intézmények között, vagy egyesületek között, vagy tényleg egyes művészek között is akár.
1: Méhes Mártonnal hosszabban beszélgetett Weber Katalin kolléganőnk, ezt egy későbbi Színes Kultúránk adásunkban hallhatják majd. Burgenlandban tartósan fennálló hőség és szárazság súlyos gondokat okoz a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben. Különösen a terméshozamok és az állatok takarmány ellátása került veszélybe. Részletek most Bányi Krisztától.
0: Burgenlandban a hőhullám egyértelműen érezteti hatását a mezőgazdaságban. A Tobai Martin Jautz gazdálkodó jelentős terméskieséstől tart, mivel a kukorica földeket súlyosan megviseli a szárazság. A 350 szarvas marhája számára is szűkössé vált a takarmány. A szénát már szalmával kell kiegészíteni, hogy ki tudjanak tartani a télig. A Güssing németújvári Michael Hoffmann halgazdálkodó szintén aggódik. A magas vízhőmérséklet veszélyezteti az állományát, hiszen 31 Celsius fok fölött a halak közvetlen életveszélybe kerülnek. Egy teljes pusztulás jelentős veszteségekkel járna, és évekre visszavetné a gazdaságát. A szélsőséges körülmények miatt aszály ellenes intézkedés csomagra van szükség, ezt sürgeti Nikolaus Perlakovics, a Burgenlandi Mezőgazdasági Kamara elnöke. A tartományi kormány támogatási intézkedésekkel reagál. A biogazdaságok a szűkös saját termelés miatt hagyományos takarmányt is vásárolhatnak, miközben megőrizhetik biotanúsítványukat. Eközben a fertőtónál az alacsony vízállás egyelőre nem jelent kritikus helyzetet. Csapadékban reménykedni azonban bizonytalan. Ahhoz, hogy a helyzet tartósan enyhüljön és a gazdálkodók ismét kiszámíthatóbban tervezhessenek, 2 héten át kiterjedt esőzésre lenne szükség. Az időjárási bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy gyorsan reagálhasson az esetleges fejleményekre.
1: Most pedig zenei ajánlóval folytatjuk az estét. Ha szeretik a sokszínű dallamokat, az izgalmas előadókat és a jó hangulatot, akkor tartsanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a Muzik Mozaik. Egy teljes órán keresztül változatos zenei válogatással várjuk Önöket. A műsort Palágyi Zsófia vezeti, aki már is elárulja, milyen dalok csendülnek fel a ma este 20 órakor kezdődő Muzik Mozaikban. Hát is adom neki a szót.
4: Köszöntöm Önöket! Ma estére is népszerű magyar előadók ismert dalaiból válogattam. Egymást követik olyan dalok, amelyek sokak számára ismerősek lehetnek. Elsőként Szakács Gergő következik az Indulj El című dallal.

0: majd az Illés együttes következik a Keresem a szót című klasszikussal.
1: Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot.
0: A válogatásban benne lesz még Somló Tamás, Gondolsz-e rám című dala is.

0: találkozzunk 20 órakor itt a Rádió Burgenlandon. Önöknek szól a Muzik Mozaik.
1: Időjárás. A továbbiakban napos, rendkívül forró idővel ér véget a nap. Az éjszaka is szokatlanul meleg marad. A legalacsonyabb hőmérséklet Észak- és Közép-Burgenland egyes részein 27, Dél-Burgenlandban pedig 17 fok közül alakul. A legtöbb térségben trópusi éjszakára kell számítani, vagyis a hőmérséklet 20 fok fölött marad. Holnap, vagyis csütörtökön újabb kánikulai, helyenként füllett nap várható. A hőmérséklet 34 és 38 fok közé emelkedik. Többnyire napos idő lesz. Délután időnként felhők is megjelenhetnek. Észak- és Közép-Burgenlandban élénk északnyugati szél fúj majd. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Híreinkkel holnaptól Bányi Kriszta várja önöket, úgyhogy most Kriszta, hozzád fordulok, mire számíthatnak a hallgatók a következő napokban.
2: Most Bécsben a hétvégén a Flash Theater először szervez úgynevezett Impro Open Session alkalmat, amelynek a címe Játsz velünk, hogy miről is szól ez az esemény, arról is hallhatnak majd az egyik szervezővel készülő riportban. És holnap kezdődik a 26. Picturon Fesztivál is Beledben, így természetesen ez sem maradhat ki az ajánlatunkból.
1: Érdemes lesz tehát velünk tartani. Az előző percekben a mikrofonoknál Sebestyén Áront
2: és Bányi Krisztát hallották, a viszonthallásra.
1: További szép estét kívánunk!

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: En tout emmené,
1: qu'est-ce qui était que ça?
0: Kezdj a tek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdj a te szeretnél.

mikor az anyajed lejár, az ember leszáll, ha már ebben nem. Hát nem hiszem, hogy összefutsz velem egy másik életben, hiszen elemi rész vagyok az atomok tánca, vakációzó vaksigén. Lélegzek, elégett a lélegzet, gyilkosom egy van az oxigén. De hiszem, túlnövök a képleten, hiszen egy meg egy lehet végtelen. Óriás lehetek, glóriás, ki verset farag egy

hiszek egy országban, sok országban hiszek. Nem fakasztok vizet, de tüzet rakok tizet. Hiszek a csodákban, amiket te meg én csinálunk. Ebben mi nálunk nincs jobb, ez a mi álmunk. Hát fújjuk a harsonát, a rajta törpeség harsogál. Hiszek az angyalokban léteznek, kipirult szívvel érkeznek, sose fékeznek, kacagnak, letérdelek a karomba szaladnak. Megérintem a szárnyukat, pedig látom, nincs is rajtuk. Maszatos dicsőség ölel áll, én vagyok az apa.

Ez volt a Muzsik Mozaik, a magyar zenék órája a Rádió Burgenlandon. Palágyi Zsófiát hallották, köszönöm, hogy velem tartottak ezen az egy órán át. Remélem, találtak benne olyan dallamot, amit magukkal visznek. Viszont hallásra, hamarosan újra!